Ám akkor Noel Og, Mr. és Malorról, Atipa, Vallovim, Ám da Valdus, Postait, Vezu, Seivanom, Tokicem. Upoznati malo šumsku oazu u Solinu.